drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Új villamosvonal épül, kókuszos az év fagyia, kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Springman Bettit hallják. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Górcső alatt a gyümölcsösök, összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek. Felújította a Budapesti Roma Művelődési Ház Fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégággyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Mindenki próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóversenyszezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. Holnap a magyar galopp derbit rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is. Csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen. Csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Üdv minden korán kelőnek! Elindult a hónap első hétvégéje, úgyhogy kezdetét veszi a szombati rock reggel is. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok majd. Na és persze a legjobb rock zenéket. Július 4-e van, 6 óra múlt 7 perccel, és ma az Ulrikoknak kívánok boldog névnapot. Már az első órában velünk lesznek a legnagyobb nevek. Már is érkezik a Bon Jovi, jön a Judas Priest, és énekel majd Ozzy Osbourne is. Ez pedig a Uriah Heep és az Easy Livin'.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 10 perc múlva lesz 6:30, és tegnap előtt lett 75 éves Pataki Attila, az Edda Művek legendás frontembere. Innen is boldog szülinapot kívánunk Atisnak. Most az ő tiszteletére szól az Egyedül Blues.

0: Rock FM.
1: Hamarosan folytatjuk a heavy metal isteneivel. Jön a Judas Priest és a British Steel című album egyik legnagyobb alapműve. Érkezik a Living After Midnight.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és középérésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, 3/7 múlt 3 perccel, és a tegnapi napon volt 55 éve, hogy mindössze 27 éves korában elhunyt Jim Morrison, a The Doors legendás frontembere. Ráemlékezünk most a banda egyik legnagyobb klasszikusával, ez a Breaking Through to the Other Side.

0: FM.
1: Bár nálunk már a 7 órás hírek következnek, az Iron Maidennél még csak éjfél lesz 2 perc múlva. Jön a 2 Minutes to Midnight.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Új villamosvonal épül, kókuszos az év fagyja, kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Springman Bettit hallják. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Górcső alatt a gyümölcsösök, összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek, felújította a Budapesti Roma Művelődési Ház Fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégággyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
3: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Mindenkit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóverseny szezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők, holnap a magyar galopdert rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi-északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt minden koránkelőnek. Ez itt a hétvégi Rock reggel szombati kiadása. Ebben a hónapban először. A mikrofonnál Dandó Ádit halljátok. Én hozom nektek a legjobb rock zenéket. Nem sokára érkezik hozzánk Billy Idol. Itt lesz a Motley Crue. És zenél majd az AC/DC is. Most pedig a Guns N' Roses következik. Ez a You Could Be Mine.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 8 perc múlva 7:30, és ezen a héten hétfőn volt 33 éve, hogy megjelent Billy Idol Cyberpunk című nagylemeze. Bár a koromfogadtatása meglehetősen megosztó volt, a most következő dal azonban hatalmas sláger lett róla. Ez a Shock to the System, itt a 103.9 Rock FM-en.

Rock FM. Már is jövünk vissza a Spencer Davis Group klasszikusával, ami 1965-ben az angol slágerlista élére került. Perceken belül a mindössze 17 éves Steve Winwood énekel. Jön a Keep on Running. Keep on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Sokakat mozgatott meg a lakásbiztosítási kampány. Járványt okozott egy instant tészta. Strandidőnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány. Mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal. Ebből 147 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék, módosítások száma ugyanakkor csak 78%. Százaléka volt a tavainak. Instant tészta miatt robbanhatott ki járvány Európa 14 országában, köztük hazánkban is. Több mint 100 ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel egy ukrajnai gyártó termékei okoztak, írja az Index. A gyártó és a forgalmazók vizsgálatot indítottak, a problémás tételeket pedig kivonták a forgalomból. A betegek főleg gyerekek és fiatal felnőttek, 49-en szorultak kórházi kezelésre. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta a rádiónknak Borozi Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotás szeretnénk ösztönözni.
1: Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. A szakaszon pályakarbantartást végeznek, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

99 Rock FM. 7 perccel járunk 8 óra előtt, és a jövő héten lenne kereken 80 éves Bon Scott, az AC/DC 1980-ban elhunyt legendás énekese. Emlékezzünk most rá az egyik legnagyobb alapvetéssel az ő időszakából. 1975-ből szól a TNT. Itt a 103.9 Rock FM.

0: Rock FM. A folytatásban a kedvenc Bryan Adams lemezem egyik legnagyobb slágere következik, aminek videóklipjében az énekes egy túlméretezett Fender Stratocasteren rodeózott. Jön a Can't Stop This Thing We Started.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Hamarosan kiderül, hogyan csökkentik a várólistákat. Itt a kajszi szezon, elképesztően meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek július első hétvégén. Ez itt a Szombati Rock reggel velem Dandó Ádival. Óriási nevekkel megyünk tovább 8 óra után is. Itt lesz velünk a Van Halen, jön az Aerosmith, és zenél majd a Deep Purple is. Ez pedig a The Trucks és a Wild Thing.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon volt 57 éve, hogy tragikusan fiatalon elhunyt Brian Jones, a The Rolling Stones egykori gitárosa. A zenészre az úszómedencében találtak rá holtan, mindössze 27 éves volt. Emlékezünk rá a banda egyik utolsó olyan klasszikusával, amelyben még az ő játékát is hallhatjuk. Ez a Sympathy for the Devil.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Van Halen 1984-es klasszikusa, ami a címe ellenére nem az országról, hanem egy versenyautóról szól. Jön a Panama!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Még idén elkezdődhet az új villamosvonal építése. Szamócákat ellenőriztek. Itt az év fagyia. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedés és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Gorcső alatt a gyümölcsösök, összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek. Felújította a Budapesti Roma Művelődési Ház fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégággyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
3: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Mindenki próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a somma vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóversenyszezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők, holnap a magyar galopp derbit rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen. Csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi-északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Ezen a héten hétfőn, vagyis június 29-én lett 78 éves Ian Paice, a Deep Purple legendás alapító dobosa. A zenész a banda 70-es évekbeli feloszlása után a Whitesnake tagja lett, az új alakulásukig pedig Gary Moore zenekarában játszott. A most következő klasszikusban azonban természetesen a Deep Purple soraiban hallhatjuk. Isten éltesse őt sokáig, ez a Smoke on the Water.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Rengetegen váltottak lakásbiztosítást, táborokban segítik a sérült gyerekeket, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal. Ebből 147 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék, módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavainak. Instant tészta miatt robbanhatott ki járvány Európa 14 országában, köztük hazánkban is. Több mint 100 ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel egy ukrajnai gyártó termékei okoztak, írja az Index. A gyártó és a forgalmazók vizsgálatot indítottak, a problémás tételeket pedig kivonták a forgalomból. A betegek főleg gyerekek és fiatal felnőttek, 49-en szorultak kórházi kezelésre. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta a rádiónknak Borozi Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. A szakaszon pályakarbantartást végeznek, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap első hétvégéjének második félideje. Elmúlt ugyanis 9 óra, de a mikrofon mögött továbbra is Dandó Ádit halljátok. Hozom nektek a legjobb rockzenéket, már is érkezik a Def Leppard, itt lesz a Blue Oyster Cult, és zenél majd az Iron Maiden is. Ez pedig most a Rage Against the Machine és a Killing in the Name.

103.9 Rock FM. És éppen a mai napon van 38 éve, hogy Angliában a boltok polcaira került a Def Leppard Love Bites című kislemeze. A szám a banda első és mind a mai napig egyetlen number one slágere lett az Egyesült Államokban. És most nálunk is ez a klasszikus következik. Itt a 103.9 Rock FM-en.

meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugodik.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Múlt hét vasárnap ünnepelte 59. születésnapját Maróti Zoltán, az Ossian egykori gitárosa, a Fahrenheit mindenkori frontembere és a Kiss Foreverben valaha volt Ace Frehley-je. Isten éltesse Zolit utólag is, az ő tiszteletére szól most a rock katonái.

0: Rock FM.
1: Már is jövünk vissza azzal a Mötley Crüe-dallal, amit Nikki Sixx szerint a lányok egymás iránt érzett vonzalma ihletett. Perceken belül érkezik a Dr. Feelgood című korong egyik hatalmas klasszikusa, a Same Old Situation.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kevesebbet kell majd várni az ellátásra, razziáztak a budapesti rendőrök, már szedik a kajszit. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Sziládi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap első hétvégi rock reggele, a mikrofon mögött pedig Dandó Állit halljátok. 10 óra után is jönnek a legkirályabb rock dalok. Itt lesz velünk Ted Nugent, érkezik a Metallica, és zúz egyet a Pantera is. Ez pedig a Varga Miklós Band és a Lányahegyről.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, és ezen a héten hétfőn volt 57 éve, hogy a The Jimi Hendrix Experience utoljára lépett színpadra a Denver Pop Fesztiválon. A legendás utolsó koncerten természetesen a következő klasszikus is elhangzott, ez a Purple Haze.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Bár már 1973. június 27-én kislemezre másolták. A most következő dal csak 3 évvel később, az 1976-os újrakiadásakor lett hatalmas sláger, akkor viszont egészen a 6. helyig jutott az amerikai slágerlistán, és most nálunk is ez forog. Ez az Aerosmith és a Dream On.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap első hétvégi rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után még Dondó Edit halljátok a mikrofon mögött. Folytatjuk tovább a legjobb rock zenékkel. Nem sokára itt lesz a The Cult, jön az Omen, és énekel majd Ozzy Osbourne is. Most pedig az Eagles muzsikál, ez a Heartache Tonight.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Ezen a héten kedden, azaz június 30-án lett 77 éves Andy Scott, a Sweet legendás gitárosa. Sajnos a klasszikus felállásból egyedül már csak ő van életben, ő azonban a mai napig turnézik saját csapatával. Isten éltesse őt még nagyon sokáig. Ez a The Ballroom Blitz.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És itt a vége, fuss el véle, ennyi fér bele a hónap első rock reggelébe. Most átadom a szót Schubert Krisztiánnak, 18 órakor pedig Klamancsek Krisztián nyitja ki a rock lexikont. Én köszönöm a mai figyelmeteket, holnap reggel 6-tól ugyaninnen folytatjuk majd. Tartsatok velem akkor is, addig pedig nagyon jó pihenést kívánok nektek. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött, most pedig Ozzy Osbourne énekel. Ez a Mama, I'm Coming Home.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Nagyon szuper szombat délután tálom mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, és elstartolt a mai rock hétvége. A stúdióban innentől Schubert Krisztián. Megy a pacsi. Na meg a legjobb rockdalok, Cream White Room, mint a folytatás. Közben pedig, ha lenne bármilyen info, üzenet vagy életjel, akkor szokás szerint jöhet az is. Az SMS és Viber 20 999 103.9. Köszönöm szépen!

Ez volt a Kártágó és a Barátok nélkül. Itt a 103.9 Rock FM-en. És hát én nem vagyok barátok nélkül, jött már egy-két életjel. Itt van Ákos, Otto, Imi, jött üzenet Vivientől, Lucától, Nikitől és Zsoltól is. Köszönöm szépen. Na meg azt is, hogy itt vagytok. Ha még jöhet, kinél Nizu. Az SMS Viber 20999.

0: közlekedés.
1: Forgalomkorlátozáson a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a Hungária körúton az Árpád híd felé, és hasonló a helyzet a 6. kerületben a Podmanicki utcában is. Csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Bed of Nails, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl az első óránkon. I Will There For You, mint az óra végi klasszikusunk, aztán szemezgetve a kövi 60 percből jön majd a Guns N' Roses, az Omega és a Metallica is. Aki teheti, maradjon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a rock hétvége. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, méghozzá változatosan, na meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy jöhet minden. Az SMS Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig infokukac@rockradio.hu. Mindenre vevő vagyok. Közben pedig zene, ez már a Metallica és a Set the Truth.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. Prince, Purple Rain, ezzel pedig már megyünk is tovább, viszont még előtte egy gyors info, van egy weblapunk. Ne felejtsük el, rengeteg információt tartalmaz, lehet közte szemezgetni, na meg online is lehet hallgatni minket, ha esetleg vételkörzeten kívül lennénk. www.rockradio.hu.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás van a Szilágyi Erzsébet fasorban, legyünk óvatosak. Aztán hasonló helyzet a Tököli úton, méghozzá befelé, és van egy hétvégi lezárás a pesti alsó rakparton. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

volt Kenny Loggins és a Foreclose itt a 103.9 Rock FM-en. Everything About You, pedig az óra végi klasszikusunk, ugyanis ez az egy track fér be ebbe az órába. Viszont nincs megállás, a következőben is pörögnek a legjobb rockdalok. Def Leppard, Let's Get Rocked, Edda a kör, valamint jön majd a U2 és a Desire is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

14 óra után vagyunk 10 perccel, hála mindenkinek. Pörök tovább a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a mikrofonnál a Schubert Krisztián, a tracklistában pedig továbbra is csak a legjobb rockdalok. És mint ilyen, Sweet Home Alabama, ezzel folytatjuk, aztán jön majd a Bikini is, de megjöhetnek még az infók, üzenetek is, ha bármi van, akkor segítsünk egymásnak. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez a 103.9 Rock FM. És hát még a kövi előtt jön a szokásos névnapozás. Ma pasis nap van, ugyanis Ulrik névnapot ülünk. Srácok, hatalmas pacsi. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Övék a Next, Don't Stop Believin'. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, legyünk figyelmesek. Aztán váltakozó irányú a forgalom a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és van még egy infóm, napközben félpályás lezáráson a 10. kerületben a Kövér utcában. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

sem. A következő órában pont innen folytatjuk, viszont még előtte zárjuk ezt a 60 percet. Heart to Handle, mint az óra vége. Aztán jövök vissza, lesz még jó rocktal bőven. A kezdés például a Queen-nél lesz majd.

15 óra után vagyunk, nem egészen 8 perccel. Pörgünk tovább, ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát lehet nekem üzenni, meg hozzászólni a műsorhoz. Az SMS és Viber számunk 20999-1039, az e-mail címünk pedig info@rockradio.hu. Kb. Minden jöhet. Írjuk meg, Mizu. Én pedig már is hozom a kövét. Billy Idol-al menjünk most tovább, eztől a Rebel Yell. Most itt a Rockon.

Ez volt az Up All Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Hazairól pedig már is jön a Tankcsapda, akik ma este a Dunapart Festen csapatják majd. Aztán a kövi időpontok július 10 Balaton akaratja, majd július 17 Borzenezala. Ezek a kövi állomások. Bármelyikre mennénk, nagyon jó szórakozást! Ez

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást az Üllői úton és a Lehel utcában is. Legyünk figyelmesek. Aztán sávlezárás van még a 11. kerületben a Villányi úton is, és van még egy egyirányosítás a 11. kerületben a Budafoki úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan túl vagyunk egy újabb zenei órán, úgyhogy jön is az óra végi klasszikus R.E.M. Losing My Religion, amit már el is pöszköltem. Aztán ami a következő 60 percet illeti jön majd a többek között Lenny Kravitz, a Rainbow és a Survivor is.

16 óra után vagyunk, 9 perccel. Nagyon szuper szomó délután mindenkinek. Ez továbbra is a Rock hétvége, itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, és természetesen az infókkal, üzenetekkel. Úgyhogy, ha van valami érdekes, akkor jöhet. Akár SMS-ben, vagy Viberen, 20999-1039, de jöhet akár e-mailen is. Infokukat rockradio.hu. Köszönöm szépen. És akkor a next, Running with the Devil.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Mármint, hogy folytatjuk. Nagyon szuper, szombat délután mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, és hát még mielőtt hoznám a kövét előtt, egy gyorsan mondom, hogy milyen időre számíthatunk holnap. Többnyire felhős lesz az ég felettünk, sőt, csapadékot is ígérnek, a délutáni maximum pedig 25 fok környéken alakul majd. Meglátjuk, ernyő legyen nálunk.

0: közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rend változás a Budafoki úton, méghozzá kifelé, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán egy irányosítás van a befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és van egy útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában. Legyünk óvatosak.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Arrow CK in the USA, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, mármint ebből az órából, a Runaway Train, aztán még egy óra a mai rock hétvégéből, de továbbra is csak a legjobb rock dalokkal. A kezdés az Aerosmith lesz, aki teheti maradjon.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

óra után járunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez még a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a stúdióban még ebben az órában a Schubert Krisztián. És hát azért még, mert 18 órától Rock Lexikon érkezik majd a Klamancsa Krisztián, na meg rengeteg info. Érdemes lesz majd velünk tartani akkor is. Na meg a folytatásban is, már is itt a Madhouse, közben pedig ha lenne bármilyen info, akár az utakról, akár bármi másról, akkor csak bátran az SMS Viber 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És most hazairól eddázunk, akik épp most koncerteznek Gárdonyban. 17 órától lesz tartolt a koncert. A következő pedig július 18-án lesz majd a helyszín Nagy Cétény, a kezdés pedig 20 óra. De a zenéjükre nem kell addig várni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Útszűkület nehezíti a haladást a 6. kerületben a Rózsa utcában, legyünk figyelmesek. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhagy utcában, és hasonló a helyzet a 2. kerületben a Keleti Károly utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a White Wedding itt a 103.9 Rock FM-en. És hát megjött Galancse Krisztián, úgyhogy passzolom is a stéget, ennyi volt a rock hétvége. Most 2 óra rock lexikon, aztán 20 órától Rock the Night. Találkozom majd akkor is. Addig is a rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai alkalommal a Rocklexikon speciális 1984 és a legnagyobb slágerek a popkorszakból és a populáris rock tündökléséből. 1984-ben egyébként a Szellemirtók című film betétdala a nyár slágere. Nem hivatalosan feloszlik a Fonográf együttes, és újjáalakul a Deep Purple, megjelenik a Perfect Strangers című lemezük. Egyébként pedig a Bikinitől a 20. századi híradó, a Bon Jovitól a Bon Jovi nagylemez. 1984-ben még szinte senki sem ismeri őket. Bruce Springsteen minden idők legjobb albumát jelenteti meg, a Born in the USA-t, és még Bryan Adams Reckless, Deák Bill Gyula Rosszvér, Hobo Blues Band Vadászat, Iron Maiden Power Slave, Judas Priest Defenders of the Faith, Kiss, Animal Eyes, Locomotive GT, Ellenfél nélkül, Manfred Mann's Earth Band, Budapest Live, vagy a Metallica és a Ride the Lightning, Nena is jön a 99 Luffy-val, vagy a Red Hot Chili Peppers bemutatkozó albuma is az ismeretlenségből 1984-es. Az a címe, hogy The Red Hot Chili Peppers. Tina Turner 1983-ban tér vissza, de 84-es a Private Dancer album, miközben a Twisted Sister megjelenteti a Stay Hungry-t, a U2 a The Unforgettable Fire-t, a B-motorok a garázs kijáratot, és a Van Halen a híres 1984-es albumot. Mindezek után van mit játszani, van mit hallgatni 1984 legjobb rockslágerei közül. Klamoncsek Krisztián vagyok, a kezdés a Scorpion-szé, ez a Rock You Like a Hurricane.

Lexikon. Klavancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9 Rock FM és a Rock Lexikon mai adása speciális. Ezek 1984 legjobb rockzenéi, olyanok, mint Kenny Loggins és a Footloose, a filmből, melynek címe Footloose, Deák Bill Gyula és a Felszarvazottak balladája. Korábban már volt szó Deák Bill Gyula albumáról, a Rossz vérről. Ez az egyik legjobb sláger 84-ben Magyarországon, és a világban pedig a Scorpions tündöklése, például a Rock You Like a Hurricane című dallal. Ezek szerint a 80-as években a hard rock heavy metal stílus is menő. Mi az, hogy? Nagyon is. 84 az az év, amikor az AT&T távközlési vállalatbirodalmat a monopol ellenes törvény alapján 24 önálló részre darabolják. Piaci forgalomba kerül az első Apple Macintosh számítógép. Előtte két nappal pedig bemutatják kereskedelmileg először és utoljára a kultikus Apple 1984 Macintosh reklámot a Super Bowl reklámblokkjában. A Rock Lexikon speciális bemutató műsorában pedig Van Halen Double Play jön, már csak azért is, mert az 1984-es albumról van mit játszani. Például az All Waited, vagy a mindent vivő Jumpot.

Az album címe is Garázs kijárat, a V-motorok dalának a címe Garázs kijárat, vagyis a címadó dal a mai rocklexikonban csak 1984 az évszám, olyanokkal, mint a V-motorok vadonatúj dala, akkor még, és a Van Halen vadonatúj dalai az albumról, melynek címe 1984. Van Halen Double Play, I'll Wait, illetve a Jump amerikai listavezető is volt, és minden idők legnagyobb sikere, akkor még David Lee Roth énekhangjával. Egyébként a szerzők között mindkét esetben az I'll Wait-nél is és a Jump-nál is David Lee Roth-ot is megtaláljuk, és a zenekar vezető Eddie Van Halent is, aki évekkel azelőtt sok bírálatot kapott, mert Michael Jackson Thriller albumán is többször játszott gitárszólót, például a Beat It című szuperslágerben is. 1984-ben egyébként a pár nappal korábban elhunyt Jurij Vlagyimirovics Andropov helyére Konstantin Csernyenkót választják meg az akkori SKP új főtitkárává. Irán közben offenzívát indít Irak ellen. Az USA és Nagy-Britannia hadihajókat vezényel a térségbe. Nemzetközi felháborodást kelt, hogy az irániak fiatalkorúakat is besoroznak. 84 az az év, amikor a Challenger amerikai űrrepülőgép 10. missziójára indul, 3 fővel a fedélzetén, melynek keretében február 7-én sor kerül az első köldögzsinór nélküli űrsétára Bruce McCandless és Robert L. Stewart közreműködésével. Közben a Survivor az amerikai listákon 1984-ben azt énekli, hogy I can't hold back.

103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon a mai alkalommal 1984-ből. Csak 1984-ből. A populáris rock tündöklése és a popzene aranykora. Steve Perry és a szóló karrier egyik jelentős állomása az Oh Sherry, olyanok mellett még, mint a Foolish Heart, előtte és utána viszont Journey, hiszen a 80-as évek elején szuperslágerekkel jönnek, 1986-tól újra szuperslágerekkel jönnek. LGT és az éjszakai vonatozás még megelőzőleg, ez is 1984-es, a szerzők között természetesen Stevanovic Dusán vagy Presser Gábor. Presser közreműködése érthető, de a kor egyik legjobb dalszövegírója, zeneszerzője, Dusán, vagyis Zorán testvére. Katona Kláritól az LGT-ig rengeteg előadónak, közreműködőnek és még együttesnek is írt dalszövegeket, illetve komplett dalokat. Survivor és az I Can't Hold Back még megelőzőleg a mostani hármas blokkban, a Survivor két nagy durranása között egy harmadik, 1982-ben az Eye of the Tiger, 1986-ban a Burning Heart, a mostani 84-es bemutatásban pedig az említett I Can't Hold Back. 1984. március 6-án brit szénbányászok 12 hónapos sztrájkba kezdenek. Március 24-én pedig Rómában 700 ezren tüntetnek az akkori kormány gazdaságpolitikája ellen. És 1984. márciusában hal meg az első AIDS beteg, a világ akkor még nem szembesült tömegével az egyébként gyógyíthatatlan betegséggel, az AIDS elterjedése a 80-as évek végére és a 90-es évekre tehető. És a szerelmes balladák is jönnek 1984-ből, azok, amik vezették a különböző slágerlistákat, és azok is, amelyek nem. John Waite és a Missing You 1984-ben amerikai listavezető, a Chicago és a You're the Inspiration is 84-ben jelenik meg, de 85-ig lesz amerikai listavezető, miközben a The Cars és a Drive szintén 1984-es, de ez amerikai top 3 lesz, és egy évvel később, 1985-ben angol top 5. Íme a Power Ballads, vagyis a szerelmi balladák 1984-ből, John Waite, Chicago és The Cars egy-egy sláger.

a szerelmes balladák, 103.9, Rock FM, The Cars és a Drive, Chicago és a Your The Inspiration még megelőzőleg, vagy John Waite és a Missing You. Az első kettő amerikai listavezető, John Waite még 84-ben, a Chicago később 1985-ben, és a The Cars és a Drive minden idők legnagyobb sikere a csapattól, a szerelmes soft rock ballada, amely Rick Ocasek és Benjamin Orr szerzeményével készül el. A Cars ezzel a dallal 1984-ben az amerikai slágerlista top 3-as mezőnyébe jut, egyetlen évvel később 1985-ben pedig az angol top 5-be. Szerelmes balladák után pedig vissza 1984 politikai és történelmi dátumaihoz. Április 19-én Ausztrália beiktatja új himnuszát, valamint a zöld és arany színeket választja a nemzet színeivé. Április 28-án Budapesten átadják a Skála Metro áruházat a Marx téren, ma Nyugati tér. A Yes pedig jön egy szuperslágerrel és vezeti az amerikai slágerlistát.

93.9 Rock FM és 1984 minden mennyiségben ebben a két órában a Rock Lexikon mai speciális külön kiadásában. Klamoncse Krisztián vagyok, csak az első órának van vége, a második azonnal jön, és benne újabb 1984-es szuperslágerek. Daryl Hall és John Oates és az Out of Touch. Vagy a P-Mobil és a Miskolc.

0: klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
5: A Rock Lexikon második órájának nevei P-Mobile, Miskolc, Daryl Hall és John Oates kétszer is jönnek, de nem double playben, olyan slágerekkel, mint az Out of Touch, vagy a Say It Isn't So, és még Bruce Springsteen, Prince kihagyhatatlan, vagy Nena közép-európai sikere, ami aztán később az Amerikai Egyesült Államokban felkúszik német nyelven a második helyre. Persze, hogy a 99 lufiról beszélek. Klamoncsek Krisztián vagyok, 1984-ben egyébként a Szellemírtók című film betétdala a nyár slágere. Nem hivatalosan feloszlik a Fonográf együttes Magyarországon, és például újjáalakul a Deep Purple, megjelenik a Perfect Strangers című lemezük. Új nagy lemezt ad ki a Bikini, 20. századi híradó. Bon Jovi, Bon Jovi címmel, ekkor a világ még nem ismeri őket. Bruce Springsteen viszont nagyon is a Born in the USA album kapcsán. 1985-ig az egyik legjobb nagy lemez lesz, az eladási példányszámok vetekednek Michael Jackson albumának eladási példányszámaival. Deák Bill Gyula Magyarországon megjelent teti a Rossz vért, a Hobo Blues Band a Vadászat albumot, az Iron Maiden a Power Slave-et, a Judas Priest a Defenders of the Faith albumot. A Kiss is jön az Animalize című albummal, a Lokomotív GT az Ellenfél nélkül című albummal, és még Manfred Mann's Earth Band Budapest Live, Metallica Ride the Lightning, Nena 99 Luffy, Red Hot Chili Peppers és a The Red Hot Chili Peppers bemutatkozó album, és a U2 és a The Unforgettable Fire. Daryl Hall és John Oates kezdi a második órát azzal, hogy Out of Touch.

Klasszikon. Klavancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: Daryl Hall és John Oates, vagyis a Hall & Oates duó ne járna a slágerlistán valamely dallal. Minden egyes évben, a 80-as években. A sor legelején Hall & Oates, vagyis ők, és az Out of Touch, és a kettő között a P-Mobil és a Miskolc, Földes László és Bencsik Sándor szerzeménye, persze, hogy 1984-ből. Az év, amikor május 8-án a Szovjetunió bejelenti, hogy bojkottálja a Los Angelesben tartandó 23. nyári olimpiát. Június 6-án véget ér az NSZK-ban a 13 hétig tartó nyomdaipari sztrájk, és július 12-én súlyos jégeső pusztít Münchenben és környékén. Mindezek után az 1984-es albumról, a Born in the USA-ről Bruce Springsteen Double Play-t játszik a Rock Lexikonban. Először is a Dancing in the Dark-ot, az album egyik legjobb felvétele, érdekes, hogy nem lett első az amerikai slágerlistákon, pedig megérdemelte volna. Van mit választani, hiszen 7 kislemez sikert adtak ki, és mind a 7 kislemez minden idők legnagyobb sikere a Főnöktől. Legyen akkor a Dancing in the Dark után a Cover Me is, ez egyébként Rock Number One volt 1984-ben, a popistákon érdekes módon annyira nem jeleskedett. Íme a Főnök és a Double Play 84-ből most.
1: The

103.9 Rock FM, és a speciális Rock Lexikonban a mai alkalommal 1984. Prince is kihagyhatatlan ezzel a felvétellel, amerikai listavezető a Let's Go Crazy. Prince munkássága egyébként is folytatódik a 80-as években, sosem volt annyira népszerű, mint ezekben az években. Pont a 80-as évek kellős közepén, 84-ben, 85-ben és 86-ban. Egyébként több felvételével vezeti az amerikai slágerlistát. A Let's Go Crazy kívül még a Wind of Cry-jal és később a Kiss című szuperslágerrel. És még Bruce Springsteen Double Play a Rock Lexikonban. Az albumról, melynek címe Born in the USA, a Dancing in the Dark vagy a Cover Me. A főnök legsikeresebb vállalkozása az év 1984, és a Born in the USA album 1985-ig majdnem annyi példányt adnak el belőle, mint a 82-ben megjelent Michael Jackson Thriller albumából, amit aztán 25 éven keresztül lemezeladásban nem előz meg senki és semmi. Ez az az év, amikor július 28-án Los Angelesben megnyitják a 23. nyári olimpiát. Magyarország sem vesz részt a játékokon, de az akkori szocialista blokkból Románia igen. Augusztus 11-én Ronald Reagan egy mikrofon próbán bejelenti a Szovjetunió bombázását. Egyébként még ugyanebben az évben az amerikai elnököt újabb 4 évre megválasztják. És szeptember 16-án a Miami Vice tévésorozat először kerül adásba az NBC-n. A betét zenék világslágerré válnak, de csak 1985-től. Nena pedig világslágert csinál az 1983-as kislemezből, a 99 Lufiból. A dolog érdekessége, hogy 1984-ben angol listavezető lesz a dal angol nyelvű változata, miközben az amerikai slágerlistán a német nyelvű verzió egészen a második helyig kúszik. Rock Lexikon.

Rocklexikon. Rocklexikon. Rocklexikon.

103.9 Rock FM. A mai speciális rock lexikonból a ZZ Top is kimaradhatatlan. A nevek Billy Gibbons, Dusty Hill és Frank Beard. ZZ Top és a Lex szuperslágerek között van mit bemutatni ebből az évből, hiszen ez a populáris rock tündöklése és a popzene aranykora. Mint ahogy a Hobo Blues Band is bekapcsolódik a körforgásba a Hajtók dalával. Földes László, Póka Egon és Tátrai Tibor szerzeménye 1984-ből az albumról, melynek címe Vadászat. Nena pedig bemutatja a 99 lufit az angol-amerikai slágerlistákon. A siker nagyobb, mint valaha. 1983-ban NSK listavezető, miközben a dal angol verziója angol listavezető 1984-ben, és még ugyanebben az évben a német nyelvű verzió felkúszik az amerikai slágerlisták második helyéig. Rock Lexikon exkluzív. 1984. október 19-én Richter Richard ámokfutása zajlik a Csillagbörtönben. Richter örjöngésének 3 halálos áldozata és 3 súlyos sebesültje volt. 1985. február 26-án napkelte előtt a Csillagbörtönben végezték ki. Az akkori igazságszolgáltatás rekord gyorsasággal dolgozott, csak nem fél évvel később halálra ítélték. November 5-én Budapesten átadják a forgalomnak a kiszélesített Árpád hidat és a metró élmunkás tér és Árpád híd közötti szakaszát. Közben az amerikai elnökválasztást a republikánus párt jelöltje Ronald Reagan nyeri, 49 államban szerez többséget Walter Mondale ellenében. Az egyidejűleg tartott szenátusi és képviselőházi választásokon a demokraták szerepelnek jobban, mindkét házban demokrata többség lesz. Újabb 4 évre, 1989-ig. Közben a heavy metal tündöklése és tombolása is, 1984. Olyan előadókkal, mint a Bon Jovi, Billy Squire vagy a Twisted Sister. A Bon Jovi kilép az ismeretlenségből és New Jersey területi fesztivált nyer a Runaway című dalukkal. Ekkor ismerik meg őket az Amerikai Egyesült Államokban, 1986-tól pedig egy teljes világ. Billy Squire a legjobb rockzenéket csinálja hard rock heavy metal stílusban, 1984-ben a Rock Me Tonight-ot, és a Twisted Sister 84-ben 2 világslágerrel is jön, We're Not Gonna Take It és az I Wanna Rock. Most ez utóbbi következik, de csak a Bon Jovi és Billy Squire után.

93.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban Hard Rock Heavy Metal 1984-ből, mert hogy ilyen is volt, ráadásul a teljes 80-as éveket jellemzi a Hard Rock Heavy Metal. De pont 84-ben olyanokkal, mint a Twisted Sister, Billy Squire vagy a Bon Jovi. Az óriási slágerek címei I Wanna Rock, Rock Me Tonight vagy a Runaway. A Bon Jovi kilép az ismeretlenségből, 1984-ben területi fesztivált nyernek pont ezzel a dallal. Billy Squire nagyon jól szerepel az amerikai slágerlistákon a Rock Me Tonight-tal, miközben a Twisted Sister Hard Rock Heavy Metal stílusban letarolja a fél világot, közben Magyarországot is a We're Not Gonna Take It-tel, és az I Wanna Rock a másik óriási siker ugyanebből az évből. 84-ben Magyarországon elkészül a 200. Icarus autóbusz. Nagy-Britannia és Írország 36 legismertebb zenésze pedig megalakítja a Band Aid formációt az etiópiai éhezők megsegítésére. És december 19-én Kína és Nagy-Britannia aláírja a megállapodást Hongkong jövőjéről. Az átadást 1997-ig halasztják el, de ezt követően két rendszer, egy nemzet lesz az akkori városállamból. Ezek 1984 óriási sikerei ebben a két órában a Rock Lexikonban. Na de a két óra végére értünk, és a Rolling Stones örök a 60-as években, a 70-es években, a 80-as években is, így aztán 1984-ben is, és amit akkor még nem tudunk, jönnek majd a 90-es évek, sőt még a 2000-es évek is. A Rolling Stones 1984-es dalával búcsúzom a mai speciális műsorban, Under Cover of the Night. Klamoncse Krisztián vagyok, találkozzunk a következő Rock Lexikonban is. Köszönöm a mai figyelmet!

Kamancse Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

nem kell tovább, már itt vagyok. Nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek. Túl vagyunk a Rock Lexikonon, úgyhogy pörög a Rock the Night. Megállás, valamint megszakítás nélkül a stúdióban, innentől egészen éjfélig Schubert Krisztián. És hát jöhet minden, 20999-1039, ez az SMS Viber, info@rockradio.hu, ez pedig az e-mail. Várom. Közben pedig zenének, give me all your loving. Ez most a next.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Def Leppard és a Rock of Ages itt a 103.9 Rock FM-en. Romy Williams, Let Me Entertain You, ez pedig a kövé, na meg egy gyors programajánló, továbbra is zajlik a VB, és nem sokára 23 órától startol majd a Paraguay-Franciaország mérkőzés. Ha néznénk, akkor jó szurkolást!

0: közlekedés.
1: Sávlezárás van a Szilágyi Erzsébet fasorban, legyünk óvatosak. Aztán hasonló helyzet a Tököli úton, méghozzá befelé, és van egy hétvégi lezárás a pesti alsó rakparton. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

volt az Omega, és az azt mondta az anyukám itt a 103.9 Rock FM-en. Óra vége! Iron Maiden, The Trooper, mint az óra végi klasszikus, aztán Survivor, Depresszió és Ottótó, mint a kövi óra startolói. Bőven van még vissza.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock the Night, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És hát van egy elérhetőségem, ahol hozzá lehet szólni a műsorhoz. SMS Viber 20999 103.9. Minden jöhet. Köszönöm szépen. Bikini, olcsó, vigasz, ezzel megyünk mindjárt tovább, de még előtte a Totó klasszikusa jön. Ez már a Hold the Line.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Whitesnake és a Give Me All Your Love itt a 103.9 Rock FM-en. Honvágy ellen pedig már is itt a Hooligans, akik ma Tiszaeszláron csapatták, 20 órától kezdődött a koncert, viszont nincs itt megállás, július 11 Jászárok szállás, július 16 Évíz, majd július 18 Gönc. Ezek a kövi turné állomások, ha bármelyikre mennénk, akkor nagyon jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Forgalomkorlátozáson a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a Hungária körúton az Árpád híd felé, és hasonló a helyzet a 6. kerületben a Podmanicki utcában is. Csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM. I Remember You, ez pedig egy újabb óravégi klasszikus, aztán még két óra a mai Rock the Night-ból, tel is tele, csak is a legnagyobb rock kedvencekkel. A következő óra startolója a Queen Lasswide.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

fél táv. Ez a 103.9 Rock FM. És hát velük tovább a Rock the Night, így a szombat este. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. Egészen éjfélig itt vagyok, és csak is a legjobb dolog közül szemezgetek. És mint ilyen AC/DC, Highway to Hell, mint a Next, aztán jön majd Keresztes Ildikó is, na meg a Nem a miénk az ég, rögtön utána.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Myself All Alone. Jó, ez volt az elmúlt percekben itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön egy újabb hazai, méghozzá a Tankcsapda, akik ma is koncerteztek a Dunapart Festen, csaptak egy hatalmas bulit. És ők is folytatják, méghozzá július 10-én lesz a Next Balaton akaratján, majd július 17-e Borzenezala, majd augusztus 1 Sárvár. Ezek vannak egyelőre. Ha mennénk, jó bulit!

Ez a 103.9 Rock FM. V-Motor Rock, miért adnánk fel? Ezzel folytatjuk, na meg egy gyors kitekintéssel, mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk holnapra. Ha minden igaz, akkor többnyire felhős, sőt esős időnk lesz egy 25 fokos délutáni maximummal, úgyhogy esernyő legyen nálunk.

Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero. Ez a 103.9 Rock FM, a Soundgarden, a Black Hole Sun, ez pedig az óra vége, ugyanis 23 óra vagyunk egy picivel. Mindjárt kezdődik a meccs, a Paraguay-Franciaország, úgyhogy ha néznénk, akkor jó szórakozást. Ha viszont maradnánk, akkor érdemes, ugyanis lesznek még bőven jó rockdalok. És a következő órában még mit leszek én is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után vagyunk 11 perccel. Nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Megkezdtük, ez a mai Rock the Night utolsó órája. A stúdióban pedig még Schubert Krisztián. És hát ha már megkezdtük, akkor folytassuk is itt a 103.9 Rock FM-en. Back to the Bone! Ezt azon most. Ja, és még jöttek az infók üzenetek. Ha bármi van, 20 999 103.9.

Ez volt a Pokolgép és az éjféli harang. Itt a 103.9 Rock FM-en. Guess who American woman? Ez pedig a Kövi. Már el is indítottam. Meg hozok mellé még egy gyors infót, ne felejtsük el, holnap is Rock Lexikon. Déltől egészen délután 2-ig jön majd Klavancse Krisztián rengeteg infóval és a legjobb rockdalokkal. Úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk fülelni. Én szóltam.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Holy Diver itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan a műsor a végéhez közelít, úgyhogy pörög a hajrá. Jön majd még a Nehéz a dolga a Katonának és a Living on the Edge is. Viszont mindezek előtt Rockin' in the Free World, amit már el is indítottam itt a rockon.